0: azért van egy.
1: Ez egy prdel, akkor kell csak a nesétá, mert van jöttek, jó? Jó?
2: Bok ne zeni hova.
1: Konesétá. Jó, můžem najednou.
3: No tak na to se mě neptej, konec světa.
2: Ale